utolsó vasárnap kedvesem gyere, hap is lesz koporsó, ravatolját lepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt útam utolsó. Nyitva lesz szemem,